0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport. Kifejezetten a motorosokra összpontosít a héten a rendőrség. Változékony időt hoz a nyár első napja. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjüket érintő kérdésekről. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltott itt a Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadpol akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. És igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Országos tűzgyújtási tilalomban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcsozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. Egy dunaújvárosi gimnáziumi osztály látogatott el a Városháza C-szárnyába, hogy megtekintse a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat kiállított alkotásait. A diákokat Papné Grabanti Rona önkormányzati képviselő, a pályázat kezdeményezője vezette végig a tárlaton, aki a képek mellett a projekt céljáról és jelentőségéről is beszélt, számol be róla a város weboldala. A fotópályázat nem csak városunk természeti szépségeit mutatja meg különleges perspektívából, hanem arra is felhívja a figyelmet, milyen fontos közös értékeink megóvása. Óriási élménnyel készültek a szervezők a Dunaújvárosi Parázsvarázson. A látogatók egy hatalmas kivetítőn nézhették a Bajnokok Ligája döntő, izgalmas pillanatait, amit végül a francia PSG nyert büntetők után az Arsenal ellen. Szombaton késő délután kicsik és nagyok, családok és barátok ültek le együtt, hogy megnézzék a finálé legizgalmasabb pillanatait. 46 éve, 1980. május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmos program keretében eljutott a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap 20 óra 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Dúl. Nagyszerű eredménnyel zárult a Torna Világkupa DKS háromszoros Európa-bajnoki válósága Kovács Zsófia számára Szlovéniában. A Koperben megrendezett eseményen a felemás korlát döntőjében nem talált legyőzőre, ezzel aranyérmet szerzett. A dunaújvárosi klasszis a kis sérülések után most tért vissza nemzetközi mezőnybe. A selejtezőből a negyedik legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, itt azonban tovább tudott javítani teljesítményén, összefoglaló a duol.hu-n. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. A napokban rendvédelmi napot tartottak Dunaújvárosban a mozi előtti téren. Ez része volt az immár 28 éve futó közbiztonsági rendezvény sorozatnak, számos érdeklődőt, iskolai csoportot vonzott a program, melyhez rendőrség, tűzoltóság, a környék számos önkéntes egyesülete is csatlakozott minden évben. Büntetés végrehajtási járművek, vagy éppen a kutyás és fegyver bemutató volt látható. Délután érkezett a szirénáktól hangos finálé, a kék lámpás felvonulás, beszámoló a Dual portálon. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Itt Fejérvár megyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig összeszámíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Itt az idő a Fejérvár megyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAVI június 1-jéig mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Június 1-jéig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most itt Fejérvár megyében is. A Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetés Alapítvány munkáját segíti. A kezdvezményezettek köre fél évente változik. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plus programban az érdeklődők a vármegye székhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a dunaújvárosi érdeklődők is a mentők.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütést, többfelé hullámban számítható majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, jó hetet és kellemes nyarat. Ma van a meteorológia nyár első napja, június 1 hétfő. Sok boldogságot, kedves tündék, ők a névnaposok, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. És még egy jó kívánság a Basement Jackstől. Good luck! Készül a Margaret Island és Melanie C is. Best

Best FM, a legjobb zenék. Elkezdődött a nyár, a nyári szünetre azonban még várni kell egy picit. Kedves anyukák, apukák, boldog szülők világnapját kívánok, mert hogy ma van a szülők világnapja, június 1, hétfő, akinek van tünde nevű vagy szülinapos ismerőse, bátran köszöntheti nálunk is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Tom Novi, Now or Never, így megy tovább a reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék, záporosabb, zivatarosabb napunk lesz 22-29 fokkal. Részletek a fél hetes hírek végén, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Rögtön a hírek után Avril Lavigne-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többfelé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm Önöket, Cserepkú Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátságron kertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyver, mustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is

0: űrkutatási hivatal becslése szerint a robbanás energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a héten, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, kürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai Szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a kedvezményezettekhez, ossza meg az információit. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos tűzgyújtási tilalom van, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcsozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. Óriási élménnyel készültek a szervezők a Dunaújvárosi Parázsvarázson. A látogatók egy hatalmas kivetítőn nézhették a Bajnokok Ligája döntő, izgalmas pillanatait, amit végül a francia PSG nyert büntetők után az Arsenal ellen. Szombaton késő délután kicsik és nagyok, családok és barátok ültek le együtt, hogy megnézzék a finálé legizgalmasabb pillanatait. 46 éve, 1980. május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmosz program keretében eljutott a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap 20 óra 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Duol.
3: Itt Fejérvár megyében is 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol.
2: A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütést,

0: Többfelé hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezői.

0: Best FM a legjobb zenék. Záporokkal, zivatarokkal indul a meteorológiai nyár, június 1-én hétfőn. Gyakrabban zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé, több hullámmal számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Néhol heves zivatar sem kizárt, 22-29 fok valószínű. Holnap napközben is napos gomoly felhős idő lesz, nyugatabbra kevesebb lesz már a zápor zivatar, de még holnap is eshet, 21-27 fok lesz. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, Pink folytatja a hétfő reggelt itt a Besten. Jön a Stupid Girl.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy átadjuk a terepet a hírszerkesztő kollégáknak, aztán pedig újból a legjobb zenéké az éter. Itt lesz az Animal Cannibalstól egy... És jön az IMF is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fele.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Országos tűzgyújtási tilalom van, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcshozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. Egy dunaújvárosi gimnáziumi osztály látogatott el a Városháza C-szárnyába, hogy megtekintse a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat kiállított alkotásait. A diákokat Papné Grabanti Rona önkormányzati képviselő, a pályázat kezdeményezője vezette végig a tárlaton, aki a képek mellett a projekt céljáról és jelentőségéről is beszélt, számol be róla a város weboldala. A fotópályázat nem csak városunk természeti szépségeit mutatja meg különleges perspektívából, hanem arra is felhívja a figyelmet, milyen fontos közös értékeink megóvása. Óriási élménnyel készültek a szervezők a Dunaújvárosi Parázsvarázson. A látogatók egy hatalmas kivetítőn nézhették a Bajnokok Ligája döntő, izgalmas pillanatait, amit végül a francia PSG nyert büntetők után az Arsenal ellen. Szombaton késő délután kicsik és nagyok, családok és barátok ültek le együtt, hogy megnézzék a finálé legizgalmasabb pillanatait.
2: Itt Fejér vármegyében is. 100.000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Június 1-ig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat.
1: A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Többfelé hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Elkezdődött a meteorológiai nyár, a nyár pedig az életre szóló kalandok évszaka. Adventure of a Lifetime, ez a Coldplay óranyitó dalának címe, érkezik még CJ Louise, a Kowalski meg a Vega és a Destiny's Child is nem sokára. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Tündék, szülinaposok, sok boldogságot! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, a meteorológiai nyári június elsője záporokat, zivatarokat, akár hevesebb viharokat is hozhat. 22-29 fok lesz közben, részletek a 7:30-as hírek végén, aztán Madonna egyik legismertebb dalát, a Vogue-ot fogom lejátszani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többfelé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm Önöket, Cserepkú Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán észak-keleti részén. A belső ázsiai Szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó

0: állapotban fennmaradt. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyver, mustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a kedvezményezettekhez, ossza meg az információit. A nyugállományuk katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szedli Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos tűzgyújtási tilalom van, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcshozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. 46 éve, 1980, május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmosz program keretében eljutott a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap, 20 óra, 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Dúl.
3: Itt Fejérvár megyében is 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Itt az idő a Fejérvár megyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAVI június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak.
2: A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütést, többfelé hullámban számítható majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma néha napos, de többször inkább felhős időnk lesz. Záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fokkal. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig szól majd Manu Chao dala. És a New Level Empire is itt lesz Wolf Katival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos tűzgyújtási tilalomban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcshozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. Nagyszerű eredménnyel zárult a Torna Világkupa, a DKS háromszoros Európa bajnok kiválósága Kovács Zsófia számára Szlovéniában. A Koperben megrendezett eseményen a felemás korlát döntőjében nem talált legyőzőre, ezzel aranyérmet szerzett. A dunaújvárosi klasszis a kis sérülések után most tért vissza a nemzetközi mezőnybe. A selejtezőből a negyedik legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, itt azonban tovább tudott javítani teljesítményén, összefoglaló a duol.hu-n. Óriási élménnyel készültek a szervezők a dunaújvárosi parázsvarázson. A látogatók egy hatalmas kivetítőn nézhették a Bajnokok Ligája döntő, izgalmas pillanatait, amit végül a francia PSG nyert büntetők után az Arsenal ellen. Szombaton késő délután kicsik és nagyok, családok és barátok ültek le együtt, hogy megnézzék a finálé legizgalmasabb pillanatait. Egy dunaújvárosi gimnáziumi osztály látogatott el a Városháza C-szárnyába, hogy megtekintse a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat kiállított alkotásait. A diákokat Papné Grabant Ilona önkormányzati képviselő, a pályázat kezdeményezője vezette végig a tárlaton, aki a képek mellett a projekt céljáról és jelentőségéről is beszélt, számol be róla a város weboldala. A fotópályázat nem csak városunk természeti szépségeit mutatja meg különleges perspektívából, hanem arra is felhívja figyelmet, milyen fontos közös értékeink megóvása.
3: Itt Fejér vármegyében is 100.000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol.
2: A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütést, többfelé hullámban számítható majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Például a Just a Girl a No Doubt-tól, vagy az Amazing Seal-től, az órát pedig a French Affair és a Sexy indítja. 4 lassan 5 perc elmúlt 8 óra, jó reggelt, jó hetet, boldog nyarat kívánok, június 1-je van, sok boldogságot a névnapos tündéknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 20-as 55-55-155 a számunk, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, 15 év után újból Budapesten élőben a Kiss From a Rose, a Crazy vagy a Killer, vagy a most érkező Amazing Seal július 30-án ad koncertet Budapesten az MVM Domban. Ő folytatja a hétfő reggelt, jó utat, jó készülődést, jó munkát kívánok. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Ha van közlekedési info, várom én is.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Június 1-e van, elkezdődött az új hét, az új évszak, az új hónap. De hogy mire számíthatunk az első napján, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy az esernyő ma jól jöhet. Borúsabb, csapadékosabb napunk lesz, de nem fogunk fázni. 22-29 fok között alakul a maximum. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben. Aztán a nagy szórakoztató Robbie Williams jön a Let Me Entertain You-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többfelé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm Önöket, Cserepkú Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán észak-keleti részén. A belső ázsiai Szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátságrom kertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyver, mustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a kedvezményezettekhez, ossza meg az információit. Felrobbant a hétvégén egy meteor az Egyesült Államok észak-keleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. Az amerikai űrkutatási hivatal becslése szerint a robbanás energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a héten, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Országos tűzgyújtási tilalomban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcshozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. 46 éve, 1980. május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, Majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmosz program keretében eljutott a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap 20 óra 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Dúl. Itt Fejérvár megyében is 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Itt az idő a Fejérvár megyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAVI június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütést, többfelé hullámban számítható majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nem indult túl jól a hét egy kamionosnak és a járművének. Árokba burult ugyanis egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés idején további korlátozás várható. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom én is a 0620-55-55-155-re. Boom, Shake the Room, a címe DJ Jazzy Jeffék soron következő slágerének. Itt a Best.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This is...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, bizony, már június van, az a hónap, amelyben az év leghosszabb nappala is esedékes és a legrövidebb éjszaka, akkor kezdődik majd a csillagászati nyár, a meteorológiai viszont a mai nappal június 1-e van, de ez az időjárást nem érdekli, záporokkal, zivatarokkal, szeles idővel indul a hét, részletek mindjárt a hírek legvégén, a következő órában pedig jön majd Junior Jack. És a Well Hello is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Országos tűzgyújtási tilalom van, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcsozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. Óriási élménnyel készültek a szervezők a Dunaújvárosi Parázsvarázson. A látogatók egy hatalmas kivetítőn nézhették a Bajnokok Ligája döntő, izgalmas pillanatait, amit végül a francia PSG nyert büntetők után az Arsenal ellen. Szombaton késő délután kicsik és nagyok, családok és barátok ültek le együtt, hogy megnézzék a finálé legizgalmasabb pillanatait. 46 éve, 1980, május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmosz program keretében eljutott a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap, 20 óra, 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Duol.
2: Itt Fejérvár megyében is 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol.
1: A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütést, többfelé hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első épp egy szülinapostól. Ma 59 éves az amerikai house DJ producer remixer, a Grammy-díjas Roger Sanchez. Grammy-díjat 2003-ban kapott a No Doubt Hella Good című számának remixéért. Nevéhez fűződik a világhírű Release Yourself rádióműsor podcast, és ő a Stilt Records kiadó tulajdonos. A leghíresebb dalával az Another Chance-el indul az óra 5 perc múlt 9. Hello, Max M. Leventa vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info Krisztiántól érkezett. M7 Balaton felé Martonvásárnál dolgoznak, 2-3 kilométeres a dugó. Köszönjük szépen, jó utat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. 1991-ből jön a Dan Cut a Move dala Get Serious, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, az Everything But The Girl klasszikusát Alex Gaudinoé követi, és ha már klasszikusok, Classic House szól hétfőnként a Night Shift-ben este 6 és 8 között, 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től pedig Lauer Christiantól, és bizony az ilyen és ehhez hasonló klasszikusok, na meg azok, amelyek majd este szólnak, még az ilyen borongósabb napokat is elviselhetőbbé teszik, ugye? I left my

0: Jazz FM, a legjobb zenék, a Pop királyát hallottuk, és készül a Michael című életrajzi film második része. Közben a meteorológiai nyár záporokkal, zivatarokkal, szeles idővel indul. A maximum 22 és 29 fok között lesz. A folytatás pedig a Black Legend társaságában telik. You See the Trouble with Me, a Besten.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Június 1, nyár, nyári gyerekek.
2: Nyári gyerekek a Balatonparton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom.
1: És nyár, ide vagy oda, ma borúsabb napunk lesz. Jön majd a Kelemen kabátban és a Ford Kóz is biztosan, de hogy kik még, kiderül nem sokára.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Többfelé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm Önöket, Cserepkú Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége három éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátságrom kertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyver, mustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a kedvezményezettekhez, ossza meg az információit. Felrobbant a hétvégén egy meteor az Egyesült Államok észak-keleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír.

0: A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. Az amerikai űrkutatási hivatal becslése szerint a robbanás energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a héten, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos tűzgyújtási tilalomban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcsozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. Óriási élménnyel készültek a szervezők a Dunaújvárosi Parázsvarázson. A látogatók egy hatalmas kivetítőn nézhették a Bajnokok Ligája döntő, izgalmas pillanatait, amit végül a francia PSG nyert büntetők után az Arsenal ellen. Szombaton késő délután kicsik és nagyok, családok és barátok ültek le együtt, hogy megnézzék a finálé legizgalmasabb pillanatait. 46 éve, 1980. május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmosz program keretében eljutotta a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap 20 óra 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Duol.
3: Itt Fejérvár megyében is 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol.
2: A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütést, többfelé hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Most, azaz a nyár az új évszak első napján, ugye milyen jó kimondani, június 1, nem vagy egyedül, You Are Not Alone címmel, az Olive dala is forog majd. De jön a két óriás, Whitney Houston és George Michael duettje, az If I Told You That, az órát pedig Árás indítja a Temptationnel. 5 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
1: Best

Ezt a fennem a legjobb zenék, azért van szükség az ilyen és ehhez hasonló borongósabb napokra, hogy megtanuljuk értékelni a napsütéseseket. In No Sunshine a Fordakóhoz érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM a legjobb zenék. Korábban árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébénynél, a 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható. Az M4-esen Budapest felé Abony elkerülő szakaszán a 86-os kilométernél egy műszaki hibás kamionra kell nagyon figyelni, mert hogy a belső sávban robbant le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Totót nem csak én szeretem, hanem Karl Wolf is, a különbség, hogy ő el is tudja énekelni. Jön majd az Afrika, és természetesen magyar előadók is, Phil Dorain a Compact Disco-tól. Mert hogy amúgy ez lesz a meteorológiai nyár első napján a helyzet. Záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek jégesővel. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Végéhez közeledik az útfelújítás. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Látványosan halad a Rátszalmási út felújítás, több szakaszon már elkészült az aszfaltozás és az útszegélyezés is. A Kulcsi úton jelenleg buszöblöket és gyalogátkelőhelyet építenek, hamarosan pedig a végleges koporréteg is elkészülhet. A főutcán több helyen már csak a burkolati jelek felfestése hiányzik, a tervek szerint az első műszaki átadások június közepén, illetve június végén kezdődhetnek, írja oldalán a FEOL. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcshozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet.
3: Itt Fejérvár megyében is 100.000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Itt az idő a Fejérvár megyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAVI június 1-jéig mintegy 400.000 társaságtól és több mint 100.000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Június 1-jéig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat.
2: Holnap hajnalban délnyugaton, valamint északon pára és kötfoltok képződnek, napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk. A Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé, még nyugatabbra csak néhol alakulhat ki záporzivatar, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Nem mond le az államfő, alaptörvénymódosítás jöhet, éjfélig lehet beadni a társasági adóbevallást, éjjeli szesztilalom lép életbe Varsóban. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Éjfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje. 400 ezer cégtől vár a NAV, további 100 ezertől pedig KIVA bevallást. Az adó megfizetésének is június 1-e a határideje, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást ugyancsak a NAV-hoz kell benyújtani szintén ma éjfélig. Ennek legegyszerűbb módja, ha elektronikusan küldik be a nyomtatványt. A NAV 50 ezer olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtott be társasági adóbevallást. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Népegészségügyi Központ. A legtöbb gondot most a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenje okozza az allergiásoknak, ezek koncentrációja országosan magas. A központ felhívta a figyelmet arra, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Éjszakai szesztilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Chopin reptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros kétnegyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesztilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És még pár infó, ha hírek után a jelen koordinátái, az év 152. napja 26.06.01, azaz a meteorológiai nyár elkezdődött. Isten éltesse a névnapos tündéket és sok boldogságot a szülinaposoknak. És akkor a sok infó után szóljanak a zenék, elsőként a Something About The Music. 4 perccel múlt 11, hello, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 1994-ben járunk, és Amerika nyugati partján jön egy kis G-funk, egy kis West Coast hangulat Warren G-től. Ez a Regulate a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, árokba borult egy kamion korábban az M1-esen a határ felé Lébénynél. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés ideje alatt további korlátozás várható. Az ellenkező irányban, tehát Budapest felé a 111-es kilométernél Győr térségében pedig baleset történt, csak a belső sáv járható, ott már most kisebb torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

0: down. Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free

Best FM a legjobb zenék, szabadítsuk fel az elménket, képzeljük el, hogy süt a nap, 30 fok van, és ilyen a meteorológiai nyár első napja. Miközben az igazság az, hogy nem, mert hogy záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek, 22-27 fok között alakul a maximum. Ez már a Gossip dala, Move in the Right Direction a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Brandy What About Us című dalával indul a hétfő délután. Jó étvágyat az ebédhez, rádiózzunk együtt holnap is. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos tűzgyújtási tilalomban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Látványosan halad a Rátszalmási út felújítás, több szakaszon már elkészült az aszfaltozás és az útszegélyezés is. A Kulcsi úton jelenleg buszöblöket és gyalogátkelőhelyet építenek, hamarosan pedig a végleges koporréteg is elkészülhet. A főutcán több helyen már csak a burkolati jelek felfestése hiányzik, a tervek szerint az első műszaki átadások június közepén, illetve június végén kezdődhetnek, írja oldalán a FEOL. Óriási élménnyel készültek a szervezők a Dunaújvárosi Parázsvarázson. A látogatók egy hatalmas kivetítőn nézhették a Bajnokok Ligája döntő, izgalmas pillanatait, amit végül a francia PSG nyert büntetők után az Arsenal ellen. Szombaton késő délután kicsik és nagyok, családok és barátok ültek le együtt, hogy megnézzék a finálé legizgalmasabb pillanatait. 46 éve, 1980. május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmosz program keretében eljutott a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap 20 óra 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Dúl. Itt az idő a Fejérvár megyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütést, többfelé hullámban számítható majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Alaptörvénymódosítás jöhet az államfő leváltásáért. Követhető a szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Békésben folytatódik a szúnyoggyérítés. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította Felsúlyog Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Követhető a Nébih honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
4: Az amerikai szőlőkabóca, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázat hatását jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
3: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófavédelem közölte, hogy a meleg, száraz idő miatt nincs sok szúnyog. Az átvonuló záporok mentén alakultak ki lokálisan a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. A folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték eddig. Ez a biológiai gyérítés folytatódik Békésvár megyében. Felrobbant egy tűzi játékgyár Máltán. A létesítmény egyelőre tisztázatlan körülmények között gyulladt ki reggel. Sérültekről nincs hír, írja egy helyi lap. A környező házak ablakai betörtek, a robbanást a gyár több kilométeres közelében hallani lehetett. A helyszínre nagy számban vonultak ki a hatóságok, lezárták a környéket és vizsgálják az eset körülményeit. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép hétfőt, kellemes hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsék velem szokásos módon a következő néhány órát, hogy Isten ilyen szórakozhassunk, és könnyebben bírjuk a hétfői akadályokat. Gyerünk tovább a Killers-szel, a TNT-vel, a Savage Garden-nel, hát velük nyitom ezt a délutánt, és Brandivel, és szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!
6: Rocker.

Amikor úgy először megláttam a vizet abban az évben, akkor úgy mindig megörültem, és ez most is így van, mert hogy szerintem idén nem voltam még arra felé, vagy legalábbis nem láttam a Balatont, és valahogy ez mindig jó érzés, amikor az ember úgy megpillantja, és úgy újra gyermeki érzések jönnek. Na jó, nem akarok itt érzelgősködni, rögtön a délután elején inkább hozom a legjobb zenéket a folytatásban is. Ma is itt lesz a napkérdése, ma is hozok mindenféle közlekedési infót, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem, és most az Eternal és BB Winans dalával. I wanna be the only one. It's the best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, ma is hozok közlekedési információkat, úgyhogy amint megkapom őket, már hozom is, minthogy árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósáv van zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható, erről természetesen hozom majd az infókat. Az ellenkező irányban Budapest felé a 111-es kilométernél Győr térségében pedig baleset történt, itt a külső sávban zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, ma is küldje el vagy hívja. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Fedzsó és Ashanti dalát hallottuk, ez volt a What's Love, a folytatásban pedig a friss híreket fogjuk hallani, mert hogy pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Morcsiba és a Rome was a building a day. És jön majd a tankcsapda is, és a Mennyország turiszt.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Végéhez közeledik az útfelújítás. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. Látványosan halad a Rátszalmási útfelújítás, több szakaszon már elkészült az aszfaltozás és az útszegélyezés is. A Kulcsi úton jelenleg buszöblöket és gyalogátkelőhelyet építenek, hamarosan pedig a végleges koporréteg is elkészülhet. A főutcán több helyen már csak a burkolati jelek felfestése hiányzik, a tervek szerint az első műszaki átadások június közepén, illetve június végén kezdődhetnek, írja oldalán a FEOL. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcshozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. Itt Fejérvár megyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most itt Fejérvár megyében is. A Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kezdvezményezettek köre fél évente változik. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a vármegye székhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a dunaújvárosi érdeklődők is a mentők.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Többfelé hullámban számítható majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Partneri munkára készül a kormány és a Nemzeti Bank. A képviselői tiszteletdíjak csökkentése is parlament elé kerül. Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Villányi Eszter vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett Varga Mihály jegybankelnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Varga Mihály a találkozót követően azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy eredményes legyen az együttműködés. Hozzátette, az MNB konstruktív partner lesz a munkában, így többek között az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. A képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről is tárgyal ma a parlament. Az előterjesztés érinti a tiszteletdíjak mellett a juttatásokat, a támogatást, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat is. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. Az ülés most kezdődik. Folytatódtak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Az orosz hadsereg több mint 260 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem a nagy részét hatástalanította, de több városban voltak becsapódások, így például Harkivban és Odesszában is. Ipari infrastrukturális létesítmények, lakóházak és középületek rongálódtak meg. Többen megsérültek, egy 62 éves férfi pedig meghalt, amikor egy busz megállót ért támadás. Az orosz hatóságok is több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást, a Védelmi Minisztérium pedig közölte, hogy 5 fronton nyomult előre az orosz hadsereg, és elfoglaltak egy donyecki települést. Éjszakai szesztilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Chopin-Repp tér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros kétnegyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesztilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után 4 perccel is szép hétfőt. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok. Ebben az órában is izgalmas slágerek jönnek, mint Dalonis és az I Got Five On It, de jön majd a Madison Avenue is, és a Don't Call Me Baby. Itt lesz Subbase Master is a négy ütemmel. Most pedig egy mocsiba klasszikus nyitja az órát. Ez a Rome Wasn't Built in a Day. Szép napot mindenkinek! Best FM.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Üdvözlőm, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Baleset történt az M0-es autóút és az 1-es főút közötti összekötő ágon. Jelenleg az M0-es autóútról nem is lehet az 1-es főútra lehajtani, áll a forgalom. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Bia-Torbágy között továbbra is torlódás van, főként a külső sávban, úgyhogy akinek Budapest a célja és autóval utazik, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. A 22-es főúton Balassagyarmaton a Dózsa-György utca buszmegálló közelében két autó ütközött, úgyhogy a helyszínelés ideje alatt felpályás korlátozás van érvényben. A 66-os főúton Gödre határában pedig két autó ütközött, a 42-es kilométernél lezárták a főutat, kerülni pedig Gödrén keresztül lehet. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap témáját. Egy kicsit visszaugrunk a gyerekkorunkba és a szülőhelyünkre, vagy arra a helyre, ahol felnőttünk, vagy ahol a szüleink élnek, vagy éltek, vagy ahol a nagyszüleink. Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy mi az a hely, vagy illat, vagy akár íz is, vagy akár tényleg egy-két olyan épület, amit ha meglátunk, akkor tudjuk, hogy na hamarosan hazaérkezünk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mondjuk vannak olyan hidak, amin hogyha átmegyünk, nekem például ilyen a Szekszárdnál lévő Dunahíd, hogyha ott átmegyek, akkor tudom, hogy na jó, most már percekkel kérdése és otthon vagyok, úgyhogy na hát ilyenekre vagyok kíváncsi, meg ilyen jó érzésekre. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Mellé hozok egy kis Black Eyed Peas-t, aztán jön a Margaret Island is, és a Valahol a Best FM-en.

0: Létbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll, tehát kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelést kapnak. Kongóban egyébként kritikus a helyzet, gyorsan és jelentősen emelkedik az ebola fertőzések száma. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, 2 óra után járunk 2 perccel. Én Majoros Rita vagyok. Na nézzük ebben az órában, kikkel fogjuk igazán jól érezni magunkat, még így a munkaidőben is. Christina Aguilera és Lil Kim érkezik majd a Can't Hold Us Down-nal, de jön majd a Take That is Luluval és a Relight My Fire. A Safri Duo pedig elhozza az igazi nyári hangulatot. Indulunk, jön a Baja Baja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
2: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki honnan tudja, hogy hamarosan hazaér, miből érzi, mi az az illat, mi az a tájkép, akár melyik az az épület, amiből már biztosan tudjuk, hogy pár perc múlva otthon vagyunk. Azt írja Norbi Esztergomból, hogy a bazilika kupolája már messziről. Igazából tudom, hogy most már nem sok és otthon vagyok. Azt írja Tünde Kőszegről, hogy a hegyek és a friss erdei levegő, imádom és nagyon-nagyon szeretek hazajárni, pont ezek miatt is. Na meg a család, ezt teljesen meg tudom érteni. Aztán jött Pécsről is egy üzenet, hogy Józsitól, hogy na a tévétorony, azt hiszem ezt magyaráznom sem kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ezek a jó kis emlékek, élmények. Ki mi alapján tudja, hogy hamarosan hazaér? Egy, akár egy tévétorony, akár egy kupola, akár egy illat? Jöhetnek a válaszok, akár Facebookon, Instagramon is, mellé pedig Krisztina Aguilera és Lil Kim dala, Can't Hold Us Down a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Tamás írja, hogy baleset történt a Kossuth Lajos utcában, méghozzá az Astoria és a Ferenciek tere között, úgyhogy Budapesten ott kell fennakadásra számítani. Baleset történt korábban az M0-as autóút és az M1-es főút közötti összekötő ágon is. Jelenleg az M0-as autóútról nem lehet az 1-es főútra lehajtani, mert áll a forgalom. Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között továbbra is szakaszos torlódás van, főként a külső sávban, úgyhogy továbbra is azt ajánlják a hallgatóink, hogy aki autóval halad és Budapest a célja, válassza az átterelt belső sávot. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ide az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos tűzgyújtási tilalomban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcshozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. Óriási élménnyel készültek a szervezők a Dunaújvárosi Parázsvarázson. A látogatók egy hatalmas kivetítőn nézhették a Bajnokok Ligája döntő, izgalmas pillanatait, amit végül a francia PSG nyert büntetők után az Arsenal ellen. Szombaton késő délután kicsik és nagyok, családok és barátok ültek le együtt, hogy megnézzék a finálé legizgalmasabb pillanatait. 46 éve, 1980. május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmosz program keretében eljutott a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap 20 óra 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Dúl.
3: Itt Fejér vármegyében is 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol.
2: Holnap hajnalban délnyugaton, valamint északon pára és kötfoltok képződnek, napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk. A Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé, míg nyugatabbra csak néhol alakulhat ki záporzivatar. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép hétfő délutánt mindenkinek! Szokás szerint ilyenkor találkozunk, és 3 órát együtt töltünk a 93.1 Best FM-en dunaújvárosi hallgatók. Az én nevem Molek Csongor, és este 6-ig tényleg miénk a pálya. Hasznos infókkal mindenféleképpen jelentkezem, így hétfőn délután kellős közepén, és a jó zenékkel folyamatosan. Timbaland zenél, ez a Give It To Me!
4: 93.1 Best FM!

93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas hétfő délután, kedves Dunói városi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és már júniusi hónapunknál járunk. Elseje van a tejvilágnapja, 69. éve. Névnaposaink a tündék, Korrádok, Angélák, Tordák és Justinok. Nekik boldog névnapot, a születésnapos hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig. 144 évvel ezelőtt a Nyugatalpok egyik átjárójában megnyílt az Olaszországot Svájccal összekötő vasútvonal. És 115 éve, hogy megalakult az első magyar filmvállalat. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 113 éve született Sőtér István, a kossuthias író, irodalomtörténész. Kereken 100 éve látott napvilágot Vámos Tibor, Széchenyi díjas villamosmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Sokan ünnepelnek ma is, Isten éltesse őket nagyon sokáig Dunai városban és a környékünkön. A hip-hop műfaj királya következik, Tupac a Best Ten, és szól a California Love című dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en közlekedők balesetmentes kilométereket, akik vezetnek Dunaújvárosban és a környéken, vannak infóim fennakadással összefüggésben leginkább. Például útszűkület van érvényben még mindig az 51-esen, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odrendű főúton, az 58-as és a 64-es kilométer közötti szakaszon. Az újsolti bekötő úton még jó darabig végzik a közműépítési munkálatokat, az 52-124-esen a 0-as kilométernél, és az 52-esen útépítési munkák miatt félpályás lezárás lassítja a haladást. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 34-es és 51-es kilométere között. Ha lenne egyéb tapasztalatról beszámolójuk, útinfójuk, akkor jelezhetik bátran, a telefonszámunk évek óta semmit nem változott, 0630 74 74 777, előre is köszi szépen. Montel Jordan felvételét játszom most, meghallgatjuk a This Is How We Do It című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, a következő két óra is a miénk a hétfőből, akkor főleg, ha velünk tartanak a hallgatók innen Dunói városból és a környékről, és az a fő cél, hogy aki velünk tart, érezze jól magát. A nevem Oleg Csongor, Ékonnal kezdünk, és a tempóból zeneileg visszaveszünk, mivel a felvétel a Lonely.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Többfelé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm Önöket, Cserepkú Judit vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellették a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A pihenő időt befolyásoló rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy lett kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomásnál, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amely a vezetésidő közben is pihenőidőt jelzett. A pénzügyőrök a kapcsoló berendezést lefoglalták, és pénzbírságot szabtak ki. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátságrom kertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyver, mustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. Felrobbant a hétvégén egy meteor az Egyesült Államok észak-keleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint 1 méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. Az amerikai űrkutatási hivatal becslése szerint a robbanás energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. Híreink végén az időjárásról. Erősen gomoly felhős lehet az ég, már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk, felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nem léptem még le, kedves dunaújvárosi hallgatók, továbbra is együtt szórakozhatunk itt a 93.1 Best FM-en, így hétfő délután kellős közepén. Este 6-ig jelentkezem a kedvenc dalokkal, a hazai és külföldi vonalról természetesen, és nem csak a műfajokkal, hanem az évjáratokkal is játszadozunk. A nevem Oleg Csongor, Ékon zenél és szól a Lonely.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntöm az új hallgatókat is innen Dunaújvárosból és a környékről. Ez már a második felvonás, amit szintén együtt töltünk hétfőn. A nevem Molek Csongor, és nézzünk egy kis időjárás jelentést, hogy holnap kedden mi várható. A felhőket továbbra is mondják a hozzáértők ide a mi tájegységünkre. Viszont

Komolyabb mennyiségű csapadékra nem kell számítani. Elméletileg gyenge zápor. Zivatar előfordulhat majd a nap második felében, és valószínű fátyolfelhők és gomolyfelhők játsszák a főszerepet. A csúcsérték 23-29 fok körül alakul, szinte nyárias, hajnalban lesz hűvösebb, 10-16 fok körül mérhetünk majd. És pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, a szezon már jó ideje beindult, és pár növény pollen koncentrációja azért a közepes magas tartományban van. Például a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen szintje magas, az útifű és a csalánfélék pollen koncentrációja pedig közepes. Papírzsebkendő, be kell tárazni természetesen. Coolio 1, 2, 3, 4 című slágerét játszom most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a jótékonysági futás, kedves hallgatók, hiszen a Jót Szívből Dunai Veresért akciócsoport szombaton 8. alkalommal rendezte meg. Ezt a sportnapját a jótékonysági esemény idei célja a Dunai Városi Mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, aminek nemes ügyéhez elég sokan csatlakoztak, óvisoktól a felnőttekig. A hivatalos megnyitón több ismert közéleti szereplő és támogató is köszöntötte a résztvevőket. A jótékonysági futás pedig egy olyan közös ügy köré szervezte a résztvevőket, amelynek jelentősége a nap előre haladtával vált igazán kézzelfoghatóvá. A futás ezúttal is többről szólt a kilométereknél, a rendezvény résztvevői közben járultak hozzá ahhoz, hogy jelentős támogatás érkezzen a kitűzött cél eléréséhez. A nap végére kiderült, hogy a közösségi összefogás ereje minden várakozást felülmúlt, a rendezvény egyik legjobban várt pillanata a jótékonysági akció eredményének bejelentése volt. Hogy mekkora összegről van szó, a beszámolót fotókkal egyébként megtalálják a duo.hu hírportálon. Rokkozunk egy kicsit a Nickelback-kel, és szól a Photograph.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, ezt a kiegészítő infót általában hozzátesszük minden óra elején, végén, ezt jól tudják a rutinos dunaújvárosi hallgatók. Tartalmas késő délután hétfőre mindenkinek, remélem már kevesebben melóznak, mint az előző órákban. A nevem Molek Csongor, az utcsó közös felvonás pedig Tayo Cruz indítja, ez a Troublemaker.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Többfelé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm Önöket, Cserepkú Judit vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cseh rendőrség szerint a balesetet az okozta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, átért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Öten felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg, hogy egy paciens felépült, ez volt az első dokumentált gyógyulása a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandába is. A korban eddig 246-an haltak meg. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Az utolsó negyedévben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon. Az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni, hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotin termékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. Híreink végén az időjárásról. Erősen gomoly felhős lehet az ég, már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk, felhőszakadás is lehet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Országos tűzgyújtási tilalomban, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcshozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. Óriási élménnyel készültek a szervezők a Dunaújvárosi Parázsvarázson. A látogatók egy hatalmas kivetítőn nézhették a Bajnokok Ligája döntő, izgalmas pillanatait, amit végül a francia PSG nyert büntetők után az Arsenal ellen. Szombaton késő délután kicsik és nagyok, családok és barátok ültek le együtt, hogy megnézzék a finálé legizgalmasabb pillanatait. 46 éve, 1980. május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 000 dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon,

0: Kádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Duol. Itt Fejér vármegyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütést, többfelé hullámban számítható majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes késő délutánt kívánok mindenkinek. A lényeg továbbra is, hogy a hallgatók érezzék jól magukat. Akik velünk tartanak itt a 93-1 West FM-en, innen Dunói városból vagy a környékről, és garantált a zenei változatosság. Folyamatosan a mikrofonnál Molek Csongor még este 6-ig, Tayo Cruz zenél, és szól a Troublemaker.
1: 93-1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en. A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki vezet jelenleg, dunai verső autósok. És megint vannak infóim, leginkább útkarbantartási munkálatokkal összefüggésben. Hogy legyen szó építési munkálatokról? Hát kicsit messzebb ugrunk, az 53-107-esen a Kiskörösi bekötő út 0-es kilométerénél. Terelésre készülni kell építési munkálatok miatt. Aztán az 52-esről már beszéltünk, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél útszűkület van érvényben, és számítani kell erre még jó pár héten keresztül. Ha van egyéb konkrét útinfó bárkinek, akkor kérem jelezze. 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen! Donna Lewis énekel most, és meghallgatjuk az I Love You Always Forever című felvételét.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Kedves Dunai Városi hallgatók, a Magyar Kajakkenu Szövetség majd szeptember 12-én újra meghirdeti a Kajakkenu nyílt napot, melynek keretein belül az ország különböző pontjain nyílnak meg tagszervezetei kapui a vízisportok iránt érdeklődőknek. A jelszó pedig ragadj lapátot. Az akció megszervezésével az MKKS legfőbb szándéka közelebb hozni a családokat, a fiatalokat hazánk egyik legsikeresebb olimpiai sportágához, valamint közvetlen és szórakoztató formában bemutatni a vízitelepek, illetve az egyesületek működését. Még egyszer mondom, a dátum szeptember 12-e. Egyedi programokkal várják az érdeklődőket, és bárki hajóba ülhet, kipróbálhatja a kajakot, a kenut, vagy éppen a szapot. Megismerkedhetnek az edzőkkel, a létesítményekkel, és különféle játékos, közösségépítő feladatokban is részt vehetnek. A részletesebb infókat megtalálják a programokkal kapcsolatban a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. Ezt elénekel most, és az American Boy című felvétele következik.

93.1 Best FM, a legjobb zenéket pörgettük eddig is együtt a Dunai Verse és környéki hallgatókkal, viszont lassan búcsúzom, és a mai búcsúsláger Cheftól a Mucho Mambo Sway című dal. Köszönöm szépen a mai figyelmet mindenkinek, kedves hallgatók, és további kellemes késő délután hétfőre. Holnap kedden délután 3-tól ismét én várok mindenkit szeretettel itt a Best FM-en, és ígérem, hogy bekészítem a legjobb zenéket. Molek Csongort hallották, jó pihenést kívánok, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Országos tűzgyújtási tilalomban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcsozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. 46 éve, 1980, május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmosz program keretében eljutott a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap, 20 óra, 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Dúl.
2: Itt Fejér vármegyében is 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Itt az idő a Fejér vármegyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mindegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak.
1: Holnap hajnalban délnyugaton, valamint északon pára és ködfoltok képződnek, napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk. A Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé, még nyugatabbra csak néhol alakulhat ki záporzivatar. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A közlekedés és az egészségügy fejlesztésére is jut az uniós forrásokból, adóbevallásokat vár a NAV, holnap már csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére, és a korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő arról is beszélt, hogy a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Már szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ma azt mondta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, ez pedig lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Éjfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől kiva bevallást, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
4: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el, másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
3: Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Kell azért még pár nap, mire majd én elhiszem, meg felfogom, meg feldolgozom, hogy mi is történt velem szombaton. Megint ott lehettem a Puskás Arénában, és több tízezer embernek zenélhettem a stadionban a budapesti BL döntőn. Még most is, amikor kimondom, nem hiszem el, hogy ez volt, de tényleg ez volt. Ennek köszönhetően én már csütörtök óta gyakorlatilag be voltam költözve a Puskás stadionba, úgyhogy most így visszamenőleg egy tematikus mix a BL döntő tiszteletére. Azért hétfő van, úgyhogy maradunk a Classic House vonalon, de csak angol és francia előadókból válogatok a következő órában. Héttől pedig érkezik majd Lauer Krisztián. Indul a Night Shift.
5: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszó.

mert tényleg óriási foci menetben voltam a hétvégén. Vasárnap még egy másik focis rendezvény is rájött. Szoboszlai Dominika, Dzsudzsák Balázzsal, Torgelles Sándorral, Kabát Petivel és hasonlóan nagy legendákkal övezve. Szóval egy picikét most a Mixcloudomat hanyagoltam, de tudom, hogy már rajtam a sor. Úgyhogy ígérem, hogy a héten bepótolom a lemaradást, mert hogy az összes korábbi oda feltöltött mixemen már megvan a minimum 100 meghallgatás, a szabály ugye pedig az, hogy akkor ilyenkor én töltök föl újabbakat a régebbiekből. Ez egy picike képzavar, de hát szóval a régebbi mixekből megint ötöt felrakok, hogy azok visszahallgathatóak legyenek. Mixcloud.com per DJ Whiteboy, ez a profilom, a korábbi mixeket itt lehet elérni, és a korábbi mixek mellé is, mint ahogy majd az újak mellé is majd, szóval ott van a track lista mindegyik mellett.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Best FM Night Shift, kövessetek be minket Instán, Facebookon, minden velünk kapcsolatos info ott megtalálható, külön-külön a Night Shift DJ-k is oda nyomják, hol zenélnek, hol lesz Night Shift Party, és a többi, és a többi. Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instán is, minket pedig Best FM, mint rádió. Mi meglepő, a Best FM Rádió Magyarország profilokon értek el. Van nekünk SMS és Viber számunk 0655 55 155, illetve e-mail címünk info@bestfmbudapest.hu.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hétfő rezidensünké Lauer Krisztián lesz a következő 60 percben a két lemezjátszó és a keverő. Classic House a menü. Még egy órán keresztül, gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Végéhez közeledik az útfelújítás. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Látványosan halad a Rátszalmási útfelújítás, több szakaszon már elkészült az aszfaltozás és az útszegélyezés is. A Kulcsi úton jelenleg buszöblöket és gyalogátkelőhelyet építenek, hamarosan pedig a végleges koporréteg is elkészülhet. A főutcán több helyen már csak a burkolati jelek felfestése hiányzik. A tervek szerint az első műszaki átadások június közepén, illetve június végén kezdődhetnek, írja oldalán a FEOL. 46 éve, 1980. május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmosz program keretében eljutott a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap 20 óra 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Dúl. Nagyszerű eredménnyel zárult a Torna világkupa, a DKS háromszoros Európa bajnok kiválósága Kovács Zsófia számára Szlovéniában. A Koperben megrendezett eseményen a felemás korlát döntőjében nem talált legyőzőre, ezzel aranyérmet szerzett. A dunaújvárosi klasszis a kisérülések után most tért vissza a nemzetközi mezőnybe. A selejtezőből a negyedik legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, itt azonban tovább tudott javítani teljesítményén, összefoglalva a dual.hu-n. Június 1-ig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. A meteorológusok szerint gyakran zavarják majd felhők a napsütés, többfelé hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton, illetve zivatarok környezetében akár viharos lökések is fokozódhatnak. Napközben 22-29 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: SMS-t kaphatunk arról, ha jön a jégeső, belefulladt egy vadmalac a Tatabányai fürdő egyik medencéjébe, ma még bárhol eshet, de holnap szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban. Egy telefonszámmal és az irányítószámunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forintot fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből kikelhetnének a lárvák. A Nébi honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
3: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
2: Bezárták a tatabányai gyémántfürdő uszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az uszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz. Estig bárhol lehetnek záporok, és sokfelé a szél is megélénkül. Holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süthet ki a nap. Szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. You know what she said? I gotta go to
5: Chicago. Figyelj, már zseni ez a cseresznye, amit hoztál.
6: Szia, Vágyból, sziasztok!
5: Kellett levárni egy 3 évet, de mindegy, megérkezett, úgyhogy igazából nem is tudom, mi volt, még a valamilyen pörköltet ígértél meg, vagy hogy valamit, vagy...
6: Á, igen, valami hogy az egész bandát meghívom tényleg a kertben, nem tényleg.
5: Figyelj, még 3 év, és akkor abban is.
6: De várjál, az a kemény, hogy most már nem csak nektek ígértem meg, hanem bent a szállodában is megígértem a többieknek, hogy összehozunk egy nagy bandázást, de előbb-utóbb biztos, hogy össze is fog jönni.
5: Mindegy, összehoztuk ezt a hétfőt megint, mert hát tök ciki lett volna, ha nem hozzuk össze. Menetrend szerint még egy órán keresztül Classic House itt a Besten a Nácsik második órájában Lauer Krisztiánnal.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na és akkor mi van még? Tehát van cseresznye? Mit terem még a kertben? Mit fogsz hozni még?
3: Kérlek szépen, van megy, van, hát itt van cukkininink is, így van, most rengeteget ültetünk sárga dinnyét, nagyon-nagyon durva, lesz áfonyánk, lesz körténk, lesz szilvánk, úgyhogy tele vagyunk mindennel.
2: Aki egyébként most kapcsolódna ide, ez nem megbontogult Bálint gazdának egy ilyen emlékműsora, ez egyébként egy ilyen mixműsor, lemezlovasokkal, a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubklasszikusaiból válogatunk mindig hétfőn 6 és 8 óra között. Picit rámentünk így a gyümölcs
3: gasztrón. Bár értenék egyébként annyit a kerthez, mint a Bálint gazdát.
2: Ugye, nem baj. Figyelj, nekünk az bőven elég, hogyha hétfőként a Classic House-okhoz értesz, azt meg tudjuk jól, hogy értesz. Lauer Christian hétfői rezidensünk a lemezjátszók mögött.

I want you to do it.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: De ahhoz képest, hogy itt egyébként itt letarolták a várost a szurkolók, te meg ugye dolgoztál hétvégén.
3: De
2: egész kipész.
3: Persze, imádom. Nem, egyébként tényleg. Tehát szakásnak az menjen el, aki ezt bírja és imádja ezt a szakmát. De halálkom olyan mondom. Tehát az, hogyha valaki nem szeret főzni, vagy egy kicsit is úgy van vele... Az...
2: Hogy voltál csütörtöktől vasárnapig? Szolgálat volt?
3: Valahogy úgy, igen. Hétvége is, már azt sem tudom néha, hogy milyen nap van. Hétfő. De volt olyan, hogy az egyik kollégám az lebetegedett, és 12 órát húztam le. Hát azért... Úgy fáradtam el, mint régen, csak akkor 20 voltam.
2: Most ezt akartam mondani, hogy azért volt, hogy 12 órát nyomtál végig, csak akkor ez egy 30 évvel ezelőtt volt.
3: Igen, kicsit kopott a cipőmből.
2: Igen, na, Best FM Night Shift, tessék minket bejelölni Facebookon és Instán, ha még nem tettétek volna meg, a 0620555155-ös Viber és SMS számunk is él természetesen. És hát ugye a mixek, a visszatérő kérdés, Lauer Krisztiánék esetében ezt úgy lehet megtalálni, hogy...
3: www.mixcloud.com/DJ Lauer, illetve Lauer & Kanárban.

0: Hát és engem is itt annyira elvitt a hétvége. BL döntő a Puskás. Mert most nézem, hogy hát júni 1. Igen. Hát megnyitottuk a nyarat. Hát
1: nyarat. Az ma van.
0: Hoho, hát gyerekek, soha rosszabb nyitást. Én azt mondom, hát akkor mi le... Vagy már nem? Arccal a szúp felé? Már nem?
1: Nem.
0: Nem. Azt idén nem. Nyáron már engedted?
1: Úgy látszik, eljött ez a 10 éves periódus megint. Nálam tényleg mindig 10 évenként, ahogy észreveszem, jön egy nagy váltás.
0: De egyébként nem tudom, észreveted, de ahol laksz, ott van mellett egy ilyen viszonylag nagy víz, a Duna. Tehát,
1: persze.
0: Tehát, esetleg ott,
1: Mindenképpen
0: ott
1: fogok szápozni.
0: Hát nem azt mondom, hogy ott is nyitni valami kis kölcsönzőt.
1: Hát azt lehetne egyébként. Tehát ott a Dunakanyar egyelőre annyira nincsen felhúzva, nem tudom, hogy mi történt. Tehát, hogy így...
0: Maradjon ez így. Én azt mondom, jó, ez így. Mi is azért
1: valahol jó, de azért tényleg rengetegen jártak ki annó, és most is járnak, de azért lehetnének úgymond többen is turisták.
0: A hétvégenként nem vagy otthon? Nem látod, hogy mi van ott a 11-esen?
1: Azt látom egyébként, hát a 11-es
0: még ennél is többen,
1: kicsit fékezve van a 11-es most, igen. Ezekkel a kis járdaszigetekkel.
0: Azt nem is értem. Hát azt én nem is értem, hogy ott az, ami volt a cél.
1: Hát na, az én sem.
0: Na figyelj, mindegy, az elmúlt 120 percben pedig az volt a cél, hogy a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubi muszaiból, hát ami belefér 2 órába, azt megidézzük. Szerintem ezt a feladatot teljesítettük, úgyhogy tök kösz jövő hétfőn.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kiemelték a romok alól azt az embert, akire ráomlott egy ház Székesfehérváron, egyre több az elektromos rolleres baleset, holnap már szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Élve emelték ki a romok alól azt az embert, akire ma ráomlott egy 4 emeletes épület Székesfehérváron. Még délután találtak rá, eszméleténél volt, így tudott kommunikálni a katasztrófavédőkkel. A kiszabadításán ezután több erőgép is dolgozott, amelyek eltávolították az épület mellett lévő törmelékeket, illetve megtámasztották az épületet. A mentőegységeknek ezután kis járatokat kellett megtisztítaniuk, hogy eljussanak hozzá. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület még délelőtt omlott össze Székesfehérváron, egyelőre nem tudni, hogy miért. Drasztikusan emelkedett idén az elektromos rolleres balesetek száma, mert több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, jóval többen, mint a tavalyi év azonos időszakában. Volt, aki életveszélyesen megsérült, Budapesten pedig a dr. Manninger Jenő baleseti központban már 2 14 év alatti fiatal vesztette életét, egy 13 éves gyerek pedig 3 hónapja kómában van. A szakértők szerint a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új kressz szerint már kötelező lesz a bukó vagy a motoros és a használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Nehezítheti a depresszió a sok ízületi gyulladás kezelését, ez derült ki egy friss kutatásból, ezt mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
3: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség, és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni.
2: Marilyn Monroe hasonmások döntöttek Guinness rekordot Kaliforniában. Több mint 1000-en gyűltek össze, és egyforma fehér ruhát, szőke parókát és napszemüveget viseltek, és egy martinis poharat tartottak a kezükben. Így megdöntötték a korábbi csúcsot, azt még Ausztráliában rögzítették, és nagyjából 250 hasonmás volt egyszerre egy helyen. A mostani rendezvényt az éppen 100 éve született színésznő tiszteletére tartották. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Az idei esztendő a 2026-os év egyik legnagyobb visszatérését produkálhatja majd Madonna hamarosan megjelenő 16. nagy lemezével. Éppen ezért most egy picit erre melegítünk majd a következő órában. 2 Madonna dallal is jön majd az American Pie, illetve a Madhouse-nak köszönhetően a Like a Prayer itt a Best-en.
4: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék, mint egy ilyen kérdez-felelek játék lenne a most érkező két előadó között. Hogy ez pontosan milyen is? Olyan, mint egy ima. What it's like? Like a prayer. Először Everlast, aztán a Madhouse érkezik itt a Bestem.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best of a legjobb zenék 15 albumán, és az elmúlt 40 évben összesen csak 5 olyan dalt készített Madonna, ami egy-egyben átdolgozás. Egy régi dal picikét újra hangszerelt változata, de a szöveg érintetlenül maradt. Hogy az új album a júliusban megjelenő 16. Confessions 2 fog-e majd tartalmazni ilyet, azt egyelőre nem tudni. Úgyhogy ebből a bizonyos 5-ből érkezzék most az egyik Don McLean American Pie című dalának Madonna verziója itt a Best of.

Best of a legjobb zenék. Zenéltek már nálunk a Szép Emlékű Pecsában, a Petőfi Csarnokban. Megköltötték a Papp László Sportarénát, és fesztiválon is felléptek már. Igaz, akkor már Fergie nélkül. Hogyha valaki késztetést érez, hogy idén nyáron szeretné megnézni élőben a Black Eyed Peas-t, hozzánk legközelebb majd június 27-én Szlovákiában megteheti. Ők jönnek most a Meet Me Halfway-el itt a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már idén visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, cégektől várható bevallásokat a NAV, holnap sok napsütés várható és csak keleten eshet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére, és a korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő arról is beszélt, hogy a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Már szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ma azt mondta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, ez pedig lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Évfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől kiva bevallás, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el. Másfelől kapcsolatokat építünk. Döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz, ma még bárhol lehetnek záporok, és ahol esik, ott a szél is megélénkül, holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süt majd ki a nap, szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És pont most, hogy hivatalosan is elindult a nyár, június 1-én, pont most kell nekünk nyarat idézni, mert az időjárás azért nem annyira nyárias. Jó, nem panaszkodom, de hát tényleg múlt héten melegebb volt, mint most. Na, Negrokan Kadapesz! A nyári hangulatot ezzel fogjuk majd megidézni a következő órában. 9 és 10 között itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

leszteve a legjobb zenék. Holnap elég változatos lesz az időjárás. Azt rögtön leszögezem, hogy szél és csapadék nem lesz. Viszont a felhők azok majd jönnek-mennek. Amikor éppen nem lesznek felhők az égen, akkor akár 27 fokos nappali maximum és erős UVB-sugárzás is várható.

Best of a legjobb zenék. Mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vett egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grant Nelson remix a másik oldalon.

Best FM a legjobb zenék. Leonardo da Vincitől származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem újja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra. Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte.

Best FM a legjobb zenék. Nincs túl sok nemzeti hős Barbadoson, szám szerint 11 legalábbis. Ezt a kitüntető címet a barbadoszi kormány eddig 11 embernek ítélte oda. Sorrendben a 11. a most érkező Rihanna volt. Jön a Live Your Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: SMS-t kaphatunk arról, ha jön a jégeső. Békésvár megyében írtják a héten a szúnyogokat. Holnap csak keleten lehetnek záporok, máshol száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban. Egy telefonszámmal és az irányító számunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forint fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből kikelhetnének a lárvák. A Navy honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
1: Bezárták a tatabányai gyémántfürdő uszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az uszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ahogy ma este 8 és 9 óra között Madonnát, ugye az előttünk álló 60 percben Tupacet fogjuk majd kétszer is megidézni. Jön majd maga Tupac a Changes-zel, de előtte még érkezik az ő dalából a Me and My Girlfriend-ről készített Jay-Z és Beyoncé dal. A Bonnie és Clyde is érkezik nem sokára.
3: Ez a Night Shift a Best

Ezt a legjobb zenék most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval, és ebből

Best FM a legjobb zenék, azt kell, hogy mondjam, hogy Budapest csillagos ötösre vizsgázott már, ami a Bajnokok Ligája a budapesti döntőjének lebonyolítását illeti minden területen és minden tekintetben. Persze azért ennek még egy picike utózöngéje van, ami leginkább a közlekedésben érezhető. Június 4-ig azért a Hősök terét, az Olof Pálmás sétányt és az Állatkerti

Best FM a legjobb zenék, hogyha valakinek az anyukája a Soul to Soul énekesnője, hát akkor várhat-e rá más karrier, mint a zene világa. Szerencsére Alexandra Burke sem gondolta ezt másképpen. Ő érkezik a Bad Boys-al itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Amíg Rúzsa Magda egy, hát hogy is mondjam, csak visszamenőleges időjárás jelentést fog majd tartani a következő órában a mai napra, a nyári zápor, ugye tapasztalta ezt ma mindenki. Addig nagyon remélem, hogy DJ Antoine már inkább a holnapi időjárást idézi meg a Welcome to Saint-Tropez-val, de a mai utolsó órában itt lesz még rajtuk kívül Avril Lavigne, a Red Hot Chili Peppers és Alicia Keys.
1: Ez a Night Shift, a best

Jazz FM, a legjobb zenék, királyok egymás között, vagy egymás után, inkább azt mondom. King of my Castle, a Vamdu Project érkezik már is, utána pedig jön Király Viktor a szólóval itt a Besten.

Best of a legjobb zenék. A most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth M. Boyle énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best of.

Best of a legjobb, ezt az üzenetet tessék magatokkal védni holnapig. Everything's gonna be alright, minden rendben lesz. 6-kor holnap érkezem megint. Érkezünk megint, mert persze 120 percnyi mixel indítjuk a holnapi nácsiftet is. Funky lesz majd a menü, úgyhogy hangya fog majd hozzám csatlakozni. A mai nácsift pedig ennyi volt mára. Az Oasis jön a Wonderwall-al, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.